gelben, die Rosszagos szép hajnalban. Övé most már minden hajnal, övé piros hűs palástja, övé ezüst koronája.